egy sportkabátomba feszülök, s az utcán zúzok. Vagy egy kirakathoz húzok, s fölmérem, hogy miben szabad bíznom. Csak női szempár smirgrizi az izmom.

Húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, hú